Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem halt, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diéta. Minek öröment?

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni.
2: A tegnap és a ma kedvencei Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
1: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: Nekem örökkére csorog a vérem bőre.
1: A tegnapi és a ma kedvencei.
2: Békés megye kedvenc rádiójában.
3: Csaba.
2: Csaba Rádió.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körösiél Centrum híreit hallják a szerkesztő Vegíci Adriennel. Jöjjenek Békésvár megye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagúriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád-Fejedelem téren található Filagúria is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum vált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békésvár megyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián három Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára a nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a Ligeti játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátettem, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mityko Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán-magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes tekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőiben hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettősség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adta koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán, Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai általános iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották, a szerkesztővel Gíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: hallják a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel.
1: A város köszönetet mondott a Tour de Hongrie Békés Csabai segítőinek. Pedagógus napi díját adóval ünnepelt a Békés Csabai Szakképzési Centrum. Tudományos előadással egészült ki a Dinoszaurusz kiállítás programja a Munkácsi Múzeumban. Már is mondom a részleteket. A Városháza dísztermében fogadta Szarvas Péter polgármester azokat az intézmények és egyesületek vezetőit, amelyek részt vettek a Tour de Hongrie május 13-ai Békéscsabai szakaszának programjaiban és lebonyolításában. A közreműködők emlékoklevelet kaptak, elismerve munkájukat és a sikeres rendezéshez nyújtott támogatásukat. A polgármester hangsúlyozta, hogy a Tour de Hongrie idei Békéscsabai etapja az év egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó nemzetközi sporteseménye volt a városban. Kiemelte, hogy az önkormányzati intézmények, iskolák, kulturális szervezetek, civil közösségek és sportegyesületek dolgoztak együtt azért, hogy a kísérőprogramok magas színvonalak legyenek. Elmondta, hogy a kerékpárosok háromszor haladtak át Békéscsabán, az út mentén pedig diákok, sportolók, színészek, néptáncosok és civilek biztatták a mezőnyt. Bár a közvetítés során technikai hiba is történt, a nézők így is sokat láthattak a város szépségeiből és a közösségi összefogásból. Hozzátette, hogy a szervezők elégedetten értékelték a békéscsabai lebonyolítást, és a jövőben is számolnak a várossal. A mostani rendezvény célja pedig az volt, hogy köszönetet mondjanak mindazoknak, akik részt vettek a verseny előkészítésében és támogatásában. Különleges látványelemmel járult hozzá az eseményhez a Békési Kajakkenu Klub. Sportolóik az élővíz csatornán egy vízi installációt formáltak meg, amely a Munkácsi negyed feliratot ábrázolta. A közel 50 résztvevő versenykajakosok, gyermeksportolók, sárkányhajósok és túrakenusok közösen dolgozott azon, hogy az alakzat a helikopteres közvetítésben is jól látható legyen. A klub elnöke Tobi István elmondta, hogy örömmel fogadták a felkérést, hiszen ritka lehetőség egy ilyen nagyszabású eseményhez csatlakozni. Kiemelte, hogy a dekoros csapat készítette el azt a 14 méteres molinót, amelyet az élővíz csatornán feszítettek ki. Úgy fogalmazott, hogy minden résztvevő, így a csapatok, iskolák, gyerekek büszke lehet arra, hogy időt és energiát szánt a feladatra, és külön öröm volt számukra, amikor a gyerekek viszont látták magukat a felvételeken. A Békéscsabai Média Centrum Kft. Bucsai Ákos műszaki vezetője képviselte, hiszen a helyi médium minden felületen beszámolt a Tour de Hongriehoz kapcsolódó programokról és közérdekű információkról. Elmondta, hogy a média centrum számára fontos a helyi közösségek bemutatása, és a kerékpárverseny jó alkalmat adott arra, hogy a város összetartó ereje szélesebb közönséghez jusson el. Az eseményen levetítették a programokról és a versenyről készült kisfilmet, majd átadták az okleveleket. A rendezvény egy közös tortázással zárult. A Békéscsabai Szakképzési Centrum 14. alkalommal tartotta meg egy pedagógus napi ünnepségét, ahol idén 26 szakmai elismerést adtak át, köztük a tavaly alapított BSC gyűrűt is. A Csaba Park rendezvény terét mintegy 800 pedagógus, oktató és technikai dolgozó töltötte meg. Mocsi Balázs főigazgató köszöntőjében arról beszélt, hogy minden díj fontos visszajelzés a pedagógusok számára, hiszen ezek az elismerések azt a hosszú évek óta végzett elhivatott munkát méltatják, amelyet a gyerekek fejlődéséért tesznek. Hangsúlyozta, hogy a pedagógusok nem csak a jelen, hanem a jövő generációit is formálják. Úgy fogalmazott, hogy a tanárok és oktatók támogatása azért is lényeges, mert a fiatalok álmainak elérését segítik, és rajtuk keresztül teszik jobbá a hazát, Európát vagy akár a világot. Ez a közösség megérdemli, hogy egyik pillanatra megálljanak és elismerjék munkáját. Az ünnepségen háromféle díjat adtak át, a kancellári és főigazgatói dicsérő oklevelet, emlékplakettet, valamint a BSC gyűrűt. Utóbbit egy olyan pedagógus kapta, aki hosszú időn át kiemelkedő szakmai munkát végzett a szakképzési centrumban. Az idei aranygyűrű Tálas József Csaba, a BSC Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium igazgatója vehette át, aki 41 év szolgálat után a tanév végével nyugdíjba vonul. Az igazgató visszaemlékezésében elmondta, hogy már középiskolásként is örömmel magyarázta el társainak a matematika feladatok megoldását, és külön élményt jelentett számára, amikor látta, hogy megértik azokat. Ez az élmény is hozzájárult ahhoz, hogy pedagógus pályát válassza. A rendezvényt néptánc és zenés műsor is színesítette.

0: Különleges programmal várt a felnőtt látogatóit pénteken délután a Munkácsy Mihály Múzeum. Az intézményben Ősi Attila paleontológus tartott előadást a legújabb dinoszaurusz kutatási eredményekről. Az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállítás rekordszámú érdeklődőt vonz, és egészen október végéig látogatható. A tárlat kurátora Váncsak Lára természettudományos muzeológus elmondta, hogy a gyerekek számára izgalmas témát most egy tudományosabb mélységű programmal egészítették ki. A múzeum vendége Ősi Attila, a bakonyi dinoszaurusz kutatás vezetője volt, aki a legfrissebb tudományos eredményeket mutatta be előadásában. Ő az Eötvös Loránd Tudományegyetem őslénytani tanszékének vezetője, és 2000-ben kezdte meg kutatásait az iharkúti bauxitbánya területén, ahol késő krétakori dinoszaurusz maradványokat fedezett fel. Az ásatásokat 2018 óta irányítja, és azóta is számos jelentős lelet került elő. Legutóbbi felfedezése különösen nagy visszhangot kapott, mert új megvilágításba helyezheti az egyik csoportba tartozó dinoszauruszokkal kapcsolatos emlékeket. A meghívott előadó hangsúlyozta, hogy a nagy öröm számára, hogy Magyarország területén is jelentős őslény maradványok találhatók. Úgy fogalmazott, hogy ez a kis ország már a világviszonylatban is számon tartott leletanyagot adott a paleontológiának. A felfedezésekből pedig sok következtetés vonható le Európa több millió évvel ezelőtti domborzati és földrajzi viszonyairól, valamint az egykor itt élő állatvilágról. 18. alkalommal rendezték meg a Jankai Színpadon elnevezésű programot a Csabagyöngye Kulturális Központban. A Tehetség napon a Jankai Tibor két tanítási nyelvű általános iskola mintegy 500 tanulója mutatta be produkcióját. Szarvas Péter polgármester, aki az általános iskolás éveit az akkor még 9. számú iskolaként működő Jankaiban töltötte, elmondta, különösen kedves számára ez az intézmény. Igyekszik minden évben részt venni a programon, amely szerint a város kulturális életének egyik színfoltja, és ahol évről évre különleges előadásokat láthat a közönség. Az iskola igazgatója Tírják Né, Prisztavok Ágnes felidézte, hogy a tehetségnapot először az intézmény fennállásának 50. évfordulóján rendezték meg, és azóta hagyománnyá vált. Kezdetben kevesebb diák vállalt szereplést, de mára minden tanuló színpadra lép. A kisebbek tánccal és énekkel készültek, a nagyobbak pedig filmeken keresztül mutatták be élményeiket, így idén is rendkívül színes volt a program. Az igazgató kiemelte, hogy a tehetség nap nagy népszerűségnek örvend a diákok körében, akik minden évben izgatottan készülnek rá. A rendezvény közösségépítő ereje is jelentős, hiszen sok osztály közös produkcióval áll a színpadra. Az új előadások kitalálása minden évben komoly feladat, amelyben a diákok mellett a pedagógusok és a szülők is fontos szerepet játszanak. Mint mondta, a tehetség sokféle formában jelenik meg, és a színpad lehetőséget ad arra, hogy azok a gyerekek is megmutassák magukat, akik ezt a tanórákon kevésbé tudják. A vendégek, köztük nyugdíjas pedagógusok, városvezetők és szülők is szívesen vesznek részt az eseményen, amely az ifjúság közös ünnepe. A 6. osztályos Németh Nadin, aki a Sportolj Békés megye Eser légtornász növendéke, azt mondta, hogy ezúttal az iskolába járó légtornász lányokkal közösen készültek. A csapatban első osztályostól a 8. több korosztály is szerepelt. A produkciókban karikaelemek, akrobatikus mozdulatok is megjelentek, amelyek látványossá tették az előadást.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösvér Centrum közéleti műsora.
1: A Munkácsi Mihály Múzeum egy különleges fotókiállítást rendezett, amelyen két békéscsabai művész, Martin Gábor és lánya Martin Vanda munkái láthatók. A tálat több mint fél éven keresztül látogatható. A kiállítás központi témája az éjszakai élet. Bár azonos témával dolgoztak, a fényképek különböző helyszíneken születtek. Martin Gábor Békéscsabán, Martin Vanda pedig 1628 kilométerre távolabb Londonban készítette őket, ráadásul a két sorozat között 4 évtized telt el. Ehhez kapcsolódva beszélgettünk arról is a két művésszel, hogy hogyan lesz valakiből jó fotós, illetve hogy őket keresték, keresik-e tanulni vágyók.
2: Minden esetre még annyit, hogy ugye két fele válik, mert három fele a fényképészeknek vagy a fotósoknak az útja. Az egyik, aki szerelmes marad a képalkotási folyamatban, szerelmes marad a különböző szuper objektívjeibe, gépeibe, a szuper számítógépes korrekciókba, ő belőlük nem lesz soha fotós. Tehát, de ez egy tényleg szép szerelem. A másik pedig, akikbe üzleti szellem van, azok elmennek óvodát fényképezni, érettségi tablót fényképezni, esküvőt csinálni, ami egyfajta favágó munka végül is. És a harmadik csoport az, akiben igazán van kreativitás, azoknak van esélye esetleg tényleg, hogy komolyabb szakmai szinten jegyezzék őket.
3: Én nem értek veled egyet amúgy ebben, mert hogy vannak, akikben van üzleti szellem, és mondjuk elmennek tablót fotózni, de mindemellett ez nem jelenti azt, hogy a megélhetésen túl nincsenek saját szerelem projektjeik fotózásból, csak nyilván meg kell élni valamiből.
2: Én nem találkoztam még ilyen.
3: Én ismerek olyan fotóst, aki annyira szerelmes a fotóba, és nagyon kreatív, és nagyon tehetséges, és nem akarja ezt komercializálni, és ezért inkább elmegy mondjuk boltba eladónak, vagy valami, csak hogy a fotózás megmaradhasson szerelemnek és művészetnek, és ne kelljen feltétlenül, nem tudom, egy fokrém reklámot lefotózni ahhoz, hogy életben maradjon, mert nem akarja, hogy legyen egy ilyen nyomás a fotózáson magán, hogy ebből muszáj megélhetést csiholni, és akkor esetlegesen egy kiégéshez vezet. Aztán mondjuk ott vagyok én, aki próbálom, tehát alkalmazott munkákból élek, fotózás, és ezzel semmi baj nincs, de hogy próbálok mindemellett nyilván saját projektekre is időt szentelni, hogy ez a szerelem ez ne vesszen ki. És szerintem ez az egyensúly, ez fontos, azt gondolom, de hogy szerintem ez nem lehet kijelenteni ilyen feketén vagy fehéren.
2: Persze, csak az általad említett alkalmazott fotográfia az szintén megűzött, az egy sokkal kreatívabb terület, mint sem a monomániás iskolai tablóképkészítés.
3: Nem mindig olyan kreatív. Ja. Mert hogy vannak olyan megrendelések, amiket mondjuk tényleg a reklámok, amiket fotózok, amit aztán nem rakok ki se a honlapomra, se az Instagramomra, mert és ott állok, hogy miért engem kértek fel erre a projektre? Fogalmam nincs, mert hogy nem tudom belehozni különösebben az esztétikámat, de...
4: De van például olyan alkalmazott munkád, ahol azért valamennyi szabad kezet kapsz, tehát ahol tényleg életet szeretnének belevonni.
3: Nem panaszkodok, mert alapvetően szerintem elég erőteljes az esztétikám, így ha valaki ránéz a munkáimra, akkor azt szokták mondani, hogy felismerhető sokszor a kézjegyem, és azért nagyon sok megrendelő ezt akarja viszont látni, amikor engem kér fel, de vannak olyan példák, amikor nem.

0: Hát én is azt gondolnám, meg most nyilván alapvetően filmekből tudok tájékozódni, illetve divatanyagokat, amiket látok, de hogy például divatanyaghoz is, ahogy én tudom, célzottan fotóst kérnek föl, nem pedig azt, hogy most itt van három kabát, bárki, aki bejön az utcáról, fotózza le, hanem mi azt a koncepciót szeretnénk, amit te képviselsz.
1: Igen, meg azt az esztétikát, meg vizuális világot. Igen, abszolút. Ez tényleg csak inkább az ilyen reklámoknál szokott olyan lenni esetlegesen, hogy ott ugye az eladhatóság a fő szempont, és nem biztos, hogy a esetlegesen a nagy művészeti koncepciók az, amiket szeretnének ott látni.
0: Téged fiatalok keresnek már ötletért? Mentorálsz már? Vagy még nem vagyok abban a korosztályban talán? Hogy...
1: De alapvetően igen, meg alapvetően a Canon márkának a nagykövete vagyok, európai nagykövete. Amúgy többek között visszacsatolva az előző kérdésedre, hogy mit tette lehetővé, vagy hogy miért is gondolkoztunk ilyen nagy képekben, ez nekik köszönhető tulajdonképpen többek között. Viszont igen, hogy ez azzal is jár, ez a nagyköveti pozíció túl azon, hogy tesztelem a legújabb felszereléseket, videót csinálok erről, hogy tesztelem sokszor, vagy akár ténylegesen kampányt is fotóztam már nekik a legújabb felszerelésükhöz. Ez nagyon sok esetben workshopok tartásával is járt, hogy tulajdonképpen tanítok. De nem feltétlenül csak fiatalok jönnek, de azért az is előfordul, hogy tényleg akár ilyen frissen végzett hallgatók is megjelennek. Sőt, én nagyon sok üzenetet szoktam kapni a közösségi médián, hogy jöhetnek-e asszisztálni, segíteni, akkor is tényleg, hogyha még nem feltétlenül tudnak annyira világítani, de szeretnének jönni, csak hogy ott lehessenek, figyelhessenek, és azért szoktam lehetőséget adni sok fiatalnak.
0: Gábor, neked ez benne volt az életedben? Vagy benne van jelenleg ez a mentorálási folyamat?
2: Jelenleg nincsen. Menet közben volt egy néhány fotográfia iránt érdeklődő fiatal 20-20 éves kisfiú vagy kislány, akik ismerték a munkásságomat és szerettek volna tanulni, és néhány alkalommal volt egy pár hónapra alapoktól kezdve elkezdtem elmondani nekik, hogy mi történik a fényképezőgépben, a fény hogy viselkedik, mire kell figyelni, mi miért van a gépen. Tehát nem a betűt kell keresni föltétlen fényképezni, hogy automatán menjen minden. Hát én lefényképeztem 50 évet úgy, hogy az automata fókuszt azt hírből se ismertük. Tehát mindent kézzel kellett beállítani, sőt a műtenni reklámfotós időszakban, amikor nagy sík filmekre fényképeztünk, ott aztán végképp minden egyes kattintás után elzárni a filmutyát, kivenni a kazettát, magtüveget visszarakni, kinyitni a blendét, alapállásba tenni az előlapot, mert nagyműszaki gépekkel dolgoztunk, a perspektíva korrekció is szempont volt, és akkor lámpákat ki, alapállásba jöhet a következő beállítás, és akkor

0: Pedig végzettséget szerint tanár vagy.
1: Igen, igen, földrajz, művészettörténet szakot jártam, de amiatt, mert nem volt elérhető felsőfokú fotós képzés. Európában egyedül egy Kasszában, akkori Nyugat-Németországban lévő egyetemen volt fotós képzés, és hát nem lehetetlen volt kijutni. Elmentem a művelődés egy minisztériumba, egész magas szintig próbáltam információkat kérni időzélbe, hogy hogyan lenne lehetőség oda kijutni. De hát mondták, hogy borzasztóan nincs valutája az országnak, hogy magát ilyenekre képezzék, meg a miniszter úrnak a gyereke is jelentkezett, és azt se vették föl, hát csak nem gondolja, hogy pont magát fogják Békés Csabáról fölvenni. Tehát még egy késdöfés volt a akkori világban. Úgyhogy emiatt aztán, hogy valamelyes vizuális alap dolgokkal legyek tisztában, a rajz szak miatt vállaltam be meg a művészettörténet miatt, még a földrajzot is.
0: És amúgy azt is hozzá kell tenni, hogy engem azért tanítottál tényleg fotótörténetre, fotótechnikára, mindenre.
1: Hát érdekességképpen igen, de nem akartam, hogy fotós legyél, ettől függ.
0: Igen.
1: Ez csak érdekesség volt.
0: Érdekelt nagyon.
2: Jövőről még beszéljünk talán egy picit. Gábor, úgy említetted, hogy te most digitalizálsz, átnézed a... Van még olyan nagy terved, amit szeretnél mindenképpen akár itt a következő egy-két évben megvalósítani?
1: Egy kicsit humorosra vegyem. Richard Strauss-nak, a nagy német zeneszerzőnek, amikor 78-79 évesen mutatták be valamelyik nagy szimfóniáját, akkor nagy siker volt, és megkérdezték utána, hogy a mester ezután mire készül. És akkor azt mondta, hát a halálra, fiam. Úgyhogy inkább szemlélődöm most már az életben, azokra a dolgokra figyelek, amik örömöt okoznak, zenehallgatás, olvasás, kirándulás, tájékozódni a világ dolgairól, fősodratú dolgairól, és megállapítani, hogy semmi nem jó, mint ahogy ez egy bizonyos korral már együtt jár, úgyhogy. De nem vagyok morgolódó típus, meg alapvetően nyugodt, elfogadó típus vagyok, vagy legalábbis én annak hiszem magam, egész addig még a kislányommal nem kezdek el beszélgetni.
2: Neked szerelem projekted, bár még?
0: Nagyon-nagyon sok projekt van tervben, hatalmas listáim vannak, aminek soha nem érek a végére, és mindig csak újabb és újabb dolgok adódnak hozzá. De alapvetően, mint elmegy ez a kiállítás, elkezdek egy új projekten dolgozni, mert jövőre a Magyar Zeneházában lesz Budapesten egy kiállításom, ahol a magyar zenei életről elitről készített portréim jelennek majd meg. És ugye, mint említettem, már nagyon sok zenésszel dolgoztam együtt itthon is, Londonban is, de azért még vannak olyan emberkék, akiket nem fotóztam le, szóval elkezdem felkeresni őket, és egy ilyen határozott koncepció mentén fotózni őket erre az adott kiállításra, és mindemellett továbbra is akkor így megyek Londonba, nyilván dolgozok is, de próbálom ezt a kiállításunkat akkor kiutaztatni.
2: Hát nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönjük szépen.
3: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.

Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában, rajtul a reggeli információs magazinműsor. Jó reggelt, kellemes ébredezést, hozom ma is a jó zenéket, és természetesen ne feledkezzünk el ma se a névnaposokról, a Fatiméket köszöntsük mindenféleképpen nekik a boldog névnapot. Indul a mai reggel is, kellemes ébredezést!

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazinműsor hozza ismét a napindító tippet. Optimalizáljuk a napi energiaszintünket az ultradián ritmus elve alapján, amelyet Ernest Rossi kronobiológus kutatásai alapoztak meg. A módszer lényege, hogy az emberi agy körülbelül 90-120 perces blokkokban képes a maximális fókuszra, amelyet egy 20 perces természetes energiahullámvölgy követ. Ha ahelyett egy koffeinnel és akaraterővel átnyomnánk magunkat ezen a mélyponton, tudatosan beiktatunk egy rövid sétát vagy nyújtást, a következő blokkban 30%-kal magasabb szellemi teljesítményre leszünk képesek. Érdemes lehet kipróbálni. Ez volt a mai napindító tipp.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója. Itt a reggeli információs magazin műsor, és itt vannak a mai nap szülöttjei. 1949-ben ezen a napon született például a világhírű Velszi thriller és történelem regényíró Ken Follett, akinek a Katedrális című művet több mint 25 millió példányban kelt el világszerte. Illetve ma ünnepli születésnapját az Oscar-díjra jelölt amerikai színész és producer Mark Wahlberg is, akit a nagy közönség a Tégla és a Boogie Nights című filmekből is ismerhet többek között. Ők voltak a mai nap híresebb szülöttei. Most vissza a dalokhoz.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Az első órán kér most a végéhez, de a következő 60 percben is itt vagyok, hozom a jó zenéket és az érdekességeket, rádiózzunk együtt.

0: Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése és belső átvilágítása a Tisza kormány közleménye szerint, amelynek célja az elmúlt évek működési anomáliáinak feltárása és egy közjót szolgáló közigazgatás felépítése. A külügyminisztérium

magyar termék kerülne. Közigazgatási eljárást indított a Fejérvár megyei kormányhivatal a Mészáros Lőrinchez köthető Válvölgye vadásztársaságnál történt különös állatelhullások ügyében. A vizsgálat célja annak tisztázása, hogy miért pusztult el 10-ből 3 zebra a 60 pusztai birtok szomszédságában.

0: mellett az állati melléktermékek kezelését, valamint az állategészségügyi nyilvántartás bejelentésének megfelelőségét is ellenőrzik a hatóságok.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Körös Hírcentrum.
4: Időjárás. Aracki Zoltán vagyok, a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Jó reggelt kívánok! A szűrt napsütés mellett ma átmenetileg megnövekszik a felhőzet, zápor előfordulhat, a déli majd az észak-nyugatira forduló szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: vagyok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A közlekedési információk támogatója a Duvet Kft.
2: Körös Hírcentrum.
1: Közlekedési információ.
3: A Körös Hírcentrum közlekedési híreit Aracki Zoltántól hallják. Békésaba és Telegerendás között közműépítés miatt félpályás útlezárásra kell készülnünk. Útépítés miatt lehet lassabb a közlekedés Csanádapárca és Kaszaper között. Békéscsabán a Kígyósi úton gázvezetéket építenek, útszűkületre kell számítani. Aszfaltoznak Körösladány és Débaványa, valamint Sarkad és az Országhatár között félpályás útlezárás közben. Szabadkígyóson pedig az Ókígyósi úton közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a Duvet Kft. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Csaba Rádió.
5: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor folytatódik. Ma van a környezetvédelmi világnap, ezt ünnepeljük és üljük most már több évtizede. Én pedig indítom ezt az órát is hasznos infókkal és jó zenékkel.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Társadalmi szívű hirdetés.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Te mit csinálsz hétvégén?
6: Térkövet nézek.
5: Aha, és hol?
6: Az Aranyi építőanyagnál. Van bemutató faluk, és nem kell elképzelnem. Végre látom, amit veszek.
7: Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek az Aranyi építőanyagnál, ahol a nyári felújítás kezdődik. Fedezd fel a Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek világát az Aranyi építőanyagnál, ahol a bemutató falon élőben láthatod az új színeket, mintákat, felületeket, és még tanácsot is adnak a megvalósításhoz. Aranyi építőanyag, ahol a nyár a Leyer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik. Békés Csaba, Mazán László utca 18.
8: Zene nélkül mit érek én? Hát, ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
9: Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
10: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
11: Valamint online a jokaiszínház.hu oldalon.
12: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
13: Június 1-től 14-ig a 0,33 literes üveges Miller csak 319 forint. A másfél literes citromos és őszi barackos Nestea csak 369 forint. A 250 grammos Bravo szőrölt kávé 1140 forint. Míg az 1 literes UHT tej mindössze 189 forint.
12: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
14: 25 év. 25 hét. 25, mondom, 25 millió. Új nyereményjáték a Csabacenterben. Részletek csabacenter.hu.
15: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
16: Ahol a fény otthonra talál. Lámpák, csillárok, kültéri világítás, villanyszerelési anyagok, minden egy helyen. Vadvillamossági és lámpaszaküzlet, Békés Csaba, Bocskai 29.
2: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
17: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
18: Reklámot hallottak.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Készültem a reggeli rohanás közben egy kis érdekességgel a környékünkről, ugyanis a Békés Csabai Fiumes szálló épülete az 1860-as évek végén a kiegyezés után épült, és a nevét a magyar tengeri kikötőváros tiszteletére kapta. Nem biztos, hogy erről hallott még. A Straka Ernő városi mérnök által tervezett neoreneszánsz palota évtizedekig a vármegye legelőkelőbb szállodája és a helyi társaság élet abszolút központja volt, ahol még a híres zeneszerző Bartók Béla is adott koncertet például. Ez volt a mai kis kitekintőnk, most vissza a dalokhoz. We were good.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója Makó Város Önkormányzatának Városmarketing Irodája, az info.makó. Ne maradj otthon, irány Makó! Várnak a programok!
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Idén-nyáron ismét várja a közönséget a Városházi Esték Békés Csabán, ahol a zene és a humor kapja a főszerepet. Az új szezonbérlet különlegessége, hogy egy garantált musical koncert mellé mindenki maga választhat egy vígjátékot. Június 19-én Janza Kata és Kocsis Dénes, valamint a Jókai Színház művészei hozzák el a legismertebb musical slágereket, sőt, ízelítőt adnak a következő évad zenés produkcióiból is. Ezt követően a nézők két sikeres komédia közül választhatnak a Még egy kört mindenkinek című humorral és érzelmekkel teli dán sikerdarab színpadi változatát, vagy az Ex című párkapcsolati vígjátékot, amely garantáltan sok ismerős helyzetet és nevetést tartogat. Két különböző hangulat, két felejthetetlen nyári este. A kérdés már csak az, te melyik vígjátékot választod?
1: Programajánlót támogatta Makó Város Önkormányzatának Városmarketing Irodája, az info.makó. Ne maradj otthon, irány Makó! Várnak a programok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei.
5: Békés megye kedvenc rádiójában.
6: Csaba.
5: Csaba rád.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. A szűrt napsütés mellett átmenetileg megnövekszik a felhőzet, zápor előfordulhat. A déli majd az északnyugatira forduló szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentést támogatja az Aranyi Építőanyag Kft.
4: Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: A tegnap és a ma kedvencei Békés megye kedvenc rádiójában.
6: Csaba.

0: 98.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Az elmúlt napokban a MÁV Start hivatalosan közzétette az idei nyári főszezoni menetrendjét, amely június 16-ától lép életbe a balatoni vonalakon. A vasúttársaság tájékoztatása szerint a hétvégi csúcsidőszakokban az utas kapacitás növelés érdekében újabb emeletes motorvonatokat állítanak forgalomba majd a Budapest és Siófok közötti szakaszon, ezzel párhuzamosan pedig bevezetik a dinamikus helyárazási rendszert a déli parti Intercity járatokon. Erre készülhetünk majd a nyáron. Most vissza a dalokhoz!

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. 25 év. 25 év. 25 millió. Vásárolj a Csabacenterben, húzz egy kódot, nyisd ki a széfet, és vidd haza a heti 1 milliót. Részletek csabacenter.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Körös Hírcentrum.
3: Közlekedési információ.
5: A Körös Hírcentrum közlekedési híreit Aracki Zoltántól hallják. Békéscsaba és Telekgerendás között közműépítés miatt félpályás útlezárásra kell készülnünk. Útépítés miatt lehet lassabb a közlekedés Csanádapárca és Kaszaper között. Békéscsabán a Kígyósi úton gázvezetéket építenek, útszűkületre kell számítani. Aszfaltoznak Körösladány és Débaványa, valamint Sarkad és az országhatár között félpályás útlezárás közben. Szabadkígyóson pedig az Ókígyósi úton közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
3: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
2: Az egészséges táplálkozás nem csupán arról szól, hogy mit kerüljünk el, hanem arról is, hogyan tudjuk testünket nap mint nap a lehető legjobb módon támogatni. A kiegyensúlyozott étkezés alapja, hogy minden fő tápanyagból, fehérjéből, szénhidrátból és zsírból megfelelő mennyiséget viszünk be, valamint előnyben részesítjük a természetes, kevésbé feldolgozott élelmiszereket. A sok zöldség, gyümölcs, teljes körlésű gabona, soványhúsok és halak, valamint a jó minőségű növényi olajok mind hozzájárulnak a szervezet optimális működésé. Ez. A napindítás különösen fontos. Bár gyakran halljuk, hogy a zsíros ételeket kerülni kell, reggel mégis fontos szerepük van. A jó minőségű zsírok, például a tojás, avokádó, olajos magvak, vagy natúr sajtok lassabban emésztőnek, így hosszabb ideig biztosítják a teltségérzetet. Ennek köszönhetően elkerülhetjük a hirtelen vércukor ingadozásokat és az ezekkel járó farkas éhséget, ami gyakran vezet túlevéshez vagy egészségtelen nasoláshoz. A reggel elfogyasztott egészséges zsírok továbbá javítják a zsírban oldódó vitaminok, mint az A, D, E és K vitamin felszívódását, így a szervezet sokkal hatékonyabban tudja hasznosítani azokat. Ezek a vitaminok nélkülözhetetlenek többek között az immunrendszer működéséhez, a hormonháztartás egyensúlyához és az idegrendszer támogatásához. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a zsíros reggeli nem egyenlő a túlságosan nehéz, bő olajban sült ételekkel. A hangsúly a minőségen van, a természetes, jó zsírokon, amelyek energiát adnak, stabilizálják az anyagcserét és segítik a koncentrációt a nap első felében. Összességében az egészséges táplálkozás lényeg az egyensúly. Ha odafigyelünk a tápanyagok megfelelő arányára, a minőségi alapanyagokra és a napot tartalmas, kiegyensúlyozott reggelivel indítjuk, akkor sokat teszünk közérzetünk, energiaszintünk és hosszú távú egészségünk megőrzéséért. Jó egészséget!
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba.
4: Ez a Csaba. Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója. Benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Ennek érünk most a végéhez. Én köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk. További szép napot kívánok.

közlönyben megjelent elnöki határozat szerint Ígyártó István varsói és Boros Miklós szófiai nagykövetet érdemeik elismerése mellett mentette fel Súlyog Tamás köztársasági elnök. A rendeletben egy harmadik diplomata, Breuer Klára helsinki nagykövet felmentése is szerepel. Ez a döntés azonban még tavaly decemberben született Szijjártó Péter korábbi tárcavezető javaslatára. Olyan sok és

0: Gazdaság kutató legfrissebb elemzése szerint a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján végzett kutatás rámutat, hogy a fizetések növekedése az elmúlt években eseti célzott intézkedésekből származott, ami drasztikus kereseti szakadékot és bérfeszültséget eredményezett az egyes szakmák között, miközben a szociális munkások átlagkeresete 543 ezer forint körül alakul, az állami vezetők jövedelme meghaladja a 2,2 millió forintot, a tanárok bére az egyetemi diplomás átlagkereset 64%-át éri el, a nyomozók reálkeresete viszont 27%-kal csökkent 5 év alatt. További hírekért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás.
4: Aracki Zoltán vagyok, a Körös Hírcentrum időjárás infoival. Jó reggelt kívánok! A szűrt napsütés mellett ma átmenetileg megnövekszik a felhőzet, zápor előfordulhat, a déli majd az észak-nyugatira forduló szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
6: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
5: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió.
6: Hallhatóan jobb.
7: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Reklám.
1: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
9: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
10: Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
11: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
12: Valamint online a jokaiszínház.hu oldalon.
13: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
14: Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak.
15: Részletek csabacenter.hu.
16: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
17: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
18: Reklámot hallottak.

ez a Csaba Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
1: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Aracki Zoltán vagyok a Körös hírcentrum közlekedési híreivel. Békés Csaba és Telekgerendás között közműépítés miatt félpályás útlezárásra kell készülnünk. Útépítés miatt lehet lassabb a közlekedés Csanádapáca és Kaszaper között is. Békés Csabán a Kígyósi úton gázvezeték épül, itt útszűkületre kell számítani. Aszfaltoznak Körösladány és Dévaványa, valamint Sarkad és az országhatár között. Félpályás útlezárással. Szabadkígyóson, az Ókígyósi úton közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Mégis megyek kedvenc rádiója.
4: Csaba Rádió.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Idén-nyáron ismét várja a közönséget a Városházi Esték Békés Csabán, ahol a zene és a humor kapja a főszerepet. Az új szezonbérlet különlegessége, hogy egy garantált musical koncert mellé mindenki maga választhat egy bigjátékot. Június 19-én Janza Kata és Kocsis Dénes, valamint a Jókai Színház művészei hozzák el a legismertebb musical slágereket, sőt, ízelítőt adnak a következő évad zenés produkcióiból is. Ezt követően a nézők két sikeres komédia közül választhatnak a Még egy kört mindenkinek című humorral és érzelmekkel teli dán sikerdarab színpadi változatát, vagy az Ex című párkapcsolati vígjátékot, amely garantáltan sok ismerős helyzetet és nevetést tartogat. Két különböző hangulat, két felejthetetlen nyári este. A kérdés már csak az, te melyik vígjátékot választod?
1: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: I caught it bad just today.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
4: Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
5: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
6: Valamint online a jokaiszínház.hu oldalon.
7: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
0: Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild!
8: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
0: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést az Expert támogatja. Technika, ami veled tart. Expert. Kapcsold be a napot.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó napot kívánok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. A szűrt napsütés mellett átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Zápor 30-50% eséllyel előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 fok körül alakul.
1: Hidegfront, melegfront. Te maradj képben! Az időjárás jelentést az Expert támogatta. Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert. Expert. Készen állsz a napra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
5: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrien vagyok. 2026. június 5-e péntek, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Időközi képviselőválasztást tartanak Békés Csaba 7-es választókerületében. Pedagógusokat és intézményvezetőket köszöntöttek Gyulán. Vésztől mutatkoztak be a Tehetségpaletta program résztvevői. Kuruzslás miatt emeltek vádat egy Békés Csabai kozmetikus ellen. A Békés Csabai Helyi Választási Bizottság Bodúz István önkormányzati képviselő lemondása miatt időközi önkormányzati képviselő választást írt ki a 7-es számú egyéni választókerületben. A voksolást 2026. július 26-án tartják meg. A választás a 26-os, 27-es, 28-as, 29-es és 39-es szavazókörök területén élő választópolgárokat érinti. Az érintett utcák és közterületek között szerepel többek között az Andrássy út egy szakasza, az Aradi Vértanúk liget, a Csaba utca, a Jókai utca, a Kossuth tér, a Szabadság tér, a Széchenyi utca, a Szent István tér, valamint több belvárosi lakóövezet és közterület. A Nemzeti Választási Iroda az érintett választópolgároknak legkésőbb június 5-ig küldi meg az értesítőt, amely tartalmazza a szavazás helyszínét és időpontját. A helyi választási iroda tájékoztatása szerint a szavazóköri beosztás a legutóbbi választás óta nem változott. Jelöltet ajánlani a helyi választási irodától igényelhető ajánlóival lehet június 6-a és 22-e között. A helyi választási iroda ügyfélszolgálata a Békés Csabai Polgármesteri Hivatal földszint 36-os irodájában érhető el a Szent István tér 7 szám alatt. Az érdeklődők a 66-523-810-es vagy a 66-886-620-as telefonszámon kérhetnek további tájékoztatást. A közleményt dr. Bacsa Vendel jegyző, a helyi választási iroda vezetője adta ki. A köznevelési intézmények pedagógusait és vezetőit köszöntötték hétfő délután a Gyulai Vigadóban. A Gyulai Önkormányzat és a Gyulai Tankerületi Központ közös pedagógus nap ünnepségén több elismerést is átadtak. Dr. Görgényi Ernő polgármester beszédében hangsúlyozta, hogy a pedagógus nap nem csupán protokollális esemény, hanem az év egyik fontos alkalma arra, hogy a közösség kifejezze háláját a pedagógusok munkája iránt. Elmondta, hogy bár a világ gyorsan változik és a tanárok egyre összetettebb kihívásokkal szembesülnek, hivatásuk lényege változatlan maradt. Kiemelt, hogy az információk, az internet és a mesterséges intelligencia korában könnyen hozzáférhetők, ugyanakkor az összefüggések megértését, az emberi gondolkodás szerepét és az értékek közvetítését nem tudják helyettesíteni a technológiai eszközök. Hozzátette, hogy a társas kapcsolatok, a tisztelet, az egymásra figyelés és a megfelelő értékrend kialakítása továbbra is a pedagógusok egyik legfontosabb feladata. A polgármester szerint a közösség értékeinek megőrzése és a gyermekek biztonsága csak összefogással valósítható meg. Ebben a pedagógusok biztosítják az intézményeken belül a szeretetteljes és biztonságos légkört, míg az oktatási rendszer ehhez nyújt hátteret. Teleki Szávai Krisztina, a Gyulai Tankerületi Központ igazgatója arról beszélt, hogy minden gyermekhez vezet út, és az élet szépségeinek felfedeztetése jelenti az oktatás egyik legnagyobb értékét. Úgy fogalmazott, hogy a hagyományok, az ismeretek és a bölcsesség átadásának középpontjában mindig a tanítvány áll. Az igazgató kiemelte, hogy a tankerület intézményei az idei tanévben is számos eredményt értek el. A diákok tudásukat és tehetségüket bizonyítva kiválóan szerepeltek iskolai, városi, vármegyei és országos versenyeken, rendezvényeken. Beszédében elismerően szólt a pedagógusok elkötelezett munkájáról és szakmai teljesítményéről is.

0: A Nemzeti Művelődési Intézet idén ismét meghirdette a Tehetségpaletta programot, amely a Kárpát-medencében működő amatőr művészeti közösségek és alkotók szakmai támogatását, valamint az utánpótlás nevelés erősítését szolgálja. A program első Békésvár megyei állomásának Vésztő adott otthont. A kezdeményezés lehetőséget teremt a tehetséges amatőr művészek számára a bemutatkozásra és a fejlődésre, miközben hozzájárul a helyi közösségek erősítéséhez és a kulturális értékek továbbadásához. A szervezők szerint az amatőr művészeti tevékenység fontos szerepet játszik a közösségi élet alakításában, az identitás megőrzésében és a generációk közötti kapcsolatok építésében. A program részeként 2026-ban országszerte, valamint a Kárpát-medence több térségében rendeznek területi bemutatkozásokat, amelyeket egy összművészeti találkozó zár majd. Az eseményeken az alkotók és művészeti közösségek elismert szakemberek és mentorok előtt mutathatják be munkáikat. Az idei évadban két fő kategóriában, az előadó és az alkotó művészet területén összesen 11 művészeti ágban lehetett jelentkezni. A Vésztő és Sinka István Művelődési Központ és Népfőiskola rendezvényén alkotó művészek önálló kiállításokkal mutatkoztak be, emellett előadó művészeti produkciókat is láthatott a közönség. A fellépők tánc, vers és prózamondás, valamint színjátszás és bábjáték kategóriákban szerepeltek. A Tehetségpaletta programra országosan összesen 1713 jelentkezés érkezett, közülük 1563-an Magyarországról, míg 150-en a határon túlról kapcsolódtak be a kezdeményezésbe. Békés vármegyéből 18 közösség és 35 egyéni alkotó csatlakozott a programhoz. A térségben a legnépszerűbb művészeti ágak a képzőművészet, a film és fotó, a tánc, valamint a vers és prózamondás voltak. Kuruzslás vétsége miatt emelt vádat a Békés Csabai járás ügyészség egy 29 éves Békés Csabai nő ellen, aki a vád szerint megfelelő szakorvosi képesítés nélkül végzett ajakfeltöltéseket. A vádirat szerint a nő 2017-ben szerzett kozmetikus technikusi végzettséget, majd egyéni vállalkozóként dolgozott. 2022. októbere és 2024. novembere között egy Békés Csabai lakásban kialakított kozmetikai szalont működtetett, ahol anyagi ellenszolgáltatásért hialuronsavas ajakfeltöltéseket végzett. A nyomozás adatai alapján a beavatkozások elvégzéséhez sem egészségügyi vagy orvosi végzettséggel, sem működési engedéllyel, sem felelősségbiztosítással nem rendelkezett. Magyarországon az ilyen típusú esztétikai kezelések, köztük az ajakfeltöltés, a ráncfeltöltés, a botox kezelés és a bioszálas kontúrterápia kizárólag megfelelő szakorvosi képesítéssel végezhetők. A vádirat szerint a nő a beavatkozásokhoz használt anyagokat egy cég közösségi adószámának jogosulatlan felhasználásával rendelte meg Lengyelországból és Hollandiából. Tevékenységét közösségi oldalakon hirdette. A Békés vármegyei kormányhivatal szakemberei egy közérdekű bejelentést követően próbavásárlást végeztek, majd 2024. november 5-én hatósági ellenőrzést tartottak. A hatóság 500 ezer forintos egészségügyi bírságot szabott ki, kötelezte a jogszabályok betartására, valamint feljelentést tett a Békés Csabai rendőrkapitányságon. A nyomozás során megállapították, hogy az egyik vendég 70 ezer forintot fizetett egy hialuronsavas ajakdúsításért. Az ügyészség szerint a nő ezzel az összeggel jogtalan vagyoni előnyhöz jutott. A Békés Csabai járás ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta a büntetlen előilletű nővel szemben. Emellett azt is kezdeményezte, hogy a bíróság 70 ezer forint értékben vagyonelkobzást rendeljen el. A Karib térségéből érkeztek diákok a Békés Csabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumban az Erasmus program keretében. A fiatalok több napot töltenek a városban, miközben megismerkednek a helyi oktatással és Békés Csaba nevezetességeivel. A partneriskolai kapcsolat részeként a vendégek délelőtt tanórákon vesznek részt, délutánonként pedig különböző programokon. Hétfőn az iskola fogadta őket, majd városnézésen vettek részt és ellátogattak a városházára is, ahol Varga Tamás alpolgármester mutatta be számukra a dísztermet. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
1: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
4: Főnök, megyünk a vásárba?
5: Milyen vásárba, Micike?
4: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
2: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
5: Ez az, Micike, megyünk a nyomtatóvásárba.
6: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az internetig szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66-333-333-as telefonszámon. Internet X. A minőségi választás.
2: Reklámot hallottak.

Csaba. Csaba Rádió. Oh, I live quite a-

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. 25 év. 25 hét. 25, mondom, 25 millió. Új nyereményjáték a Csaba Centerben. Részletek csabacenter.hu.
2: Reklámot hallottak.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

vált az egyes szakmák között, miközben a szociális munkások átlagkeresete 543 ezer forint körül alakul, az állami vezetők jövedelme meghaladja a 2,2 millió forintot, a tanárok bére az egyetemi diplomás átlagkereset 64%-át éri el, a nyomozók reál keresete viszont 27%-kal csökkent 5 év alatt. A Magyar Reklámszövetség közterületi szövetsége nyílt levélben fordult Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez, mivel a kormány egyéni képviselői indítványként nyújtotta be a gyűlöletkeltő politikai plakátok visszaszorításáról szóló törvényjavaslatot, így kikerülve a kötelező társadalmi egyeztetést. A szövetség hangsúlyozta, hogy értik és támogatják a politikai kommunikáció kulturáltabbá tételét és a közterek rendezettségét, de aggódnak amiatt, hogy a hazai reklámipart és a vállalkozásokat érzékenyen érintő szabályozás előkészítéséből teljesen kihagyták a szabályozást.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
4: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban, az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni, élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
5: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
4: Június 1-től 14-ig a 0,33 literes üveges Miller csak 319 forint. A másfél literes citromos és őszi barackos Nestea csak 369 forint. A 250 grammos Bravos őrölt kávé 1140 forint. Míg az 1 literes UHT tej mindössze 189 forint.
5: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
6: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
7: Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
8: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
9: Valamint online a jokaiszinház.hu oldalon.
10: Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak.
11: Részletek csabacenter.hu.
12: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
13: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája.
11: Részletek ácsfa.hu.
13: Tetőt készítünk az álmoknak. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
14: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
15: Reklámot hallottak.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Csaba Rádió.
2: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója. Benne pedig indul a kívánság műsor. Ma is hozom az üzeneteket a Csaba Rádió Facebook oldaláról. Rádiózzunk együtt ma is sok jó zenével.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiójában itt a Kívánság műsor, és itt van előttem egy üzenet a Csaba Rádió Facebook oldaláról. Sziasztok, drága férjemet, Nagy Gézát köszöntjük a 70. születésnapján. Felesége, gyermekei és unokái szerető körében ünnepli és tölti ezt. Hát ezt nagyon jó olvasni, és mi is nagyon boldog születésnapot kívánunk ehhez a kerek évfordulóhoz. Isten éltessen mindenkit, aki egyébként ma ünnepel.

0: kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a kívánságműsor. A mai névnaposaink a Fatime és a Valéria nevű ismerőseink, rájuk gondoljunk mindenféleképpen. A kívánságműsor viszont ezzel a köszöntéssel már a végéhez is ér, de a folytatásban is itt vagyok még önnel.

0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Úgy néz ki, hogy a következő hetekre nagyjából berendezkedhetünk arra, hogy napszemüveget elő kell venni, ránk tört a nyár már elsője óta, gyakorlatilag 30 pluszokat mérhetünk környékünkön, és a hajnalok is ilyen 20 fok körül alakulnak. Rádiózunk együtt, mi pedig a következő órában is hozom a hasznos infókat és a jó zenéket.

ez a Csaba Rádió Békés Megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a délutáni zenés információs magazin műsor. Nem tudom, tudta-e, hogy a villám forróbb, mint a nap felszíne? Ennek összehasonlításáról hozom mindjárt az érdekességet. Rádiózunk együtt!

0: Ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. 25 év. 25 év. 25 millió. Vásárolj a Csaba Centerben. Húzz egy kódot, nyisd ki a széfet, és vidd haza a heti 1 milliót. Részletek csabacenter.hu.
2: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió Békésmegye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. A villám forróbb, mint a nap felszíne, ma ezzel foglalkozunk az érdekességek között. Egy átlagos villám hőmérséklete elérheti a 30 ezer Celsius fokot, ami 5-ször melegebb, mint a nap felszíne. A villám néhány ezred másodpercig tart, de elég ennyi is ahhoz, hogy komoly károkat okozzon. Ez a hatalmas energia kis területre koncentrálódik, ugyanis a természet egyik leglátványosabb ereje ez.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Békésmegye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békésmegye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor ért a végéhez. Köszönöm, hogy ma is együtt tölthettük a délután első két óráját. Minden jót kívánok!

A meteorológiai nyár 5. napján szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Csaba, én Debreceni Ilona vagyok, ma van Szent Bonifác napja, emellett ma ünnepeljük a gyömbérkenyeret, és mindazokat, akik a Fatime nevet viselik. Egy érdekesség, a névnaptárban a Béke név is szerepel, ez egy női név. Fiúknak, lányoknak, mindenkinek szólnak kedvenceink, velük kívánok jó munkát és szép délutánt!

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Társadalmi szélú hirdetés.
3: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
2: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbild.
4: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
5: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66-333-333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
6: Reklámot hallottak.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Kellemes délután, szép napot mindenkinek, ez a Csaba 88-9 június 5-én Szent Bonifác, a sörfőzők és szabók védőszentjének ünnepén. Az angol származású német katolikus püspök vértanú volt. Német földön több püspökséget is alapított, a mai Hollandia területén fríz pogányok ölték meg, a legenda szerint pedig halála helyén forrás fakadt. Érdekesség, hogy alsó állkapcsa a főszékesegyházi kincstárban található Esztergomban. Szent Bonifácra, a sörfőzők és szabók védőszentjére emlékeztünk.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallható a jobb.

0: kedvencei.
1: Mégis megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: A legjobb válogatásban a Csabán szólnak a kedvencek június 5-én a gyömbérkenyér napján. A Hihetek a leírásoknak az első gyömbérkenyér receptet a Krisztus előtti 2400-as évekre vezetik vissza. Ez azt jelenti, hogy 4400 évvel ezelőtt már ették ezt a finomságot. És milyen jól tették, hiszen a gyömbér számtalan jótékony hatással rendelkezik. Gyulladás csökkentő és fájdalomcsillapító többek között. Ráadásul erősíti az immunrendszert. Gyömbér kenyér recept a neten. Érdekességek, kedvencek pedig itt a Csabán.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
2: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
3: Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
4: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
5: Valamint online a jokaiszinház.hu oldalon.
6: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
7: Június 1-től 14-ig a 0,33 literes üveges Miller csak 319 forint. A másfél literes citromos és őszi barackos Nestea csak 369 forint. A 250 grammos Bravo szőrölt kávé 1140 forint. Míg az 1 literes UHT tej mindössze 189 forint.
6: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
8: Szemét.
9: Levit.
8: Villany.
9: Befizettem.
8: Klíma.
9: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
8: Hol?
9: kaisai.hu.
10: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
11: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
1: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
12: Micike, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
13: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
1: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
12: Jó ötlet, Micike!
14: Reklámot hallottak.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Szólnak a kedvencek a legjobb válogatásban. Pihenés, kirándulás, szerelés, vagy éppen autózás mellé. Következik most egy érdekesség. 1883. június 5-én indult útjára az Orient Express. Ez volt az első állandó vasútvonal Franciaországtól a Boszporuszig. Az Orient Express Párizst és Isztambult köti össze. Akkor az 1880-as évek elején az út kereken 3 nap 3 éjszakán át tartott. A fényűzően berendezett luxusvonaton háló és étkezőkocsik is szolgálták a kényelmet. Robogjunk tovább a kedvencekkel!

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. A legjobb válogatásban a Csabán szólnak a kedvencek szép délutánt mindenkinek, különösen azoknak, akik ünnepelnek ma, június 5-én. A névnaptárban a Fatime név szerepel, ennek arab változata a Fatima. Ő volt Mohamed legkisebb lánya. Szeretettel köszöntünk minden névnapost. És szeretettel köszöntjük június 5-e szülötteit. Az angol író Ken Follett 1949-ben született e napon. Ajándékba tőle hoztam idézetet. Az álmokat összeadod, kijön belőle az élet. Én beteljesült vágyakat, álmokat kívánok minden ünnepeltnek.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szemét.
3: Levittem.
2: Villany.
3: Befizettem.
2: Klíma.
3: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
3: kaisai.hu.
4: 25 év. 25 év. 25 millió. Vásárolj a Csabacenterben. Húzz egy kódot, nyisd ki a széfet, és vidd haza a heti 1 milliót. Részletek csabacenter.hu.
5: Reklámot hallottak.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: A legjobb válogatásban a Csabán szólnak a kedvencek. Szép délutánt mindenkinek. Különleges programmal érkeztem. Június 19-e és július 2-a között rendezik az 50. Békés Tarhosi Zenei Napok programsorozatot. A nyitó rendezvény június 19-én pénteken 18 órától várja az érdeklődőket. A Békés megyei szimfonikus zenekar nyitó hangversenye a művelődési központban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni irodájának bejelentési rendszere is fejlesztésen esett át. Az adóhatóság közleménye szerint

Határozat szerint Ígyártó István varsói és Boros Miklós szófiai nagykövetet érdemeik elismerése mellett mentette fel Súlyog Tamás köztársasági elnök. A rendeletben egy harmadik diplomata

0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Körös Hírcentrum.
1: Időjárás. Jó napot kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Nyugat felől csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett a hétvégén sok napsütés valószínű. Azért előfordulhatnak még záporok, zivatarok. Gyenge mérsékelt marad a légmozgás, most úgy néz ki, hogy holnap 25, míg vasárnap 30 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
3: Egy biztos, mi maradunk.

0: műsor, a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
5: Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
6: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
7: Valamint online a jokaiszinház.hu oldalon.
8: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
9: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek, térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban, az arany építőanyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Arany építőanyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
10: 25 év. 25 hét. 25! Mondom, 25 millió! Új nyereményjáték a Csabacenterben. Részletek csabacenter.hu.
11: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
12: Szemét.
13: Levittem.
12: Villany.
13: Befizettem.
12: Klíma.
13: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
12: Hol?
13: kaisai.hu.
14: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
15: Június 1-től 14-ig a 0,33 literes üveges Miller csak 319 forint. A másfél literes citromos és őszi barackos Nestea csak 369 forint. A 250 grammos Bravo szőrölt kávé 1140 forint. Míg az 1 literes UHT tej mindössze 189 forint.
14: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
16: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
17: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
18: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642-002 0630-98-55-798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
19: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió. Szigorúan Békés megye ez a Csaba. A következő kedvenc előtt menjünk egy kicsit a konyhába, mivel éppen a zöldbabnak van szezonja, készítsük el ázsiai módra, szójával, gyömbérrel. Az előkészítés 3 perc, az elkészítés 7 perc, tehát tényleg könnyen megleszünk vele. Egy kis tálkában keverjünk össze szójaszószt, mézzel, reszelt gyömbérrel és zúzott fokhagymával. Felhevítjük az olajat egy vokban, rádobjuk a száraz zöldbabot, és folyamatosan kevergetve, rázogatva 4-5 percig pirítjuk, amíg a bab felülete elkezd ráncosodni. Az előre elkészített szószt a forró babra öntjük, ezt úgy hívják, hogy glazúrozás. A szósz azonnal pezsegni, sűrűsödni kezd, összeforgatjuk a babbal további 1-2 percig, addig, amíg a máz teljesen bevonja a zöldséget. Ezek után levesszük a tűzről, megszórjuk pirított szezámmaggal, és készen vagyunk. Kiváló köret, de a recept azt írja, önmagában is abba hagyhatatlan csemege. Csemegézzünk a kedvencek közül.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Ez a csoport.

0: kedvencei. Csaba Rádió.
1: Szólnak a kedvencek a Csabán, mégpedig a legjobb válogatásban június első péntekén. Ma van a Funk napja. Az édességet az első világháború végétől ünneplik világszerte. Ekkor a kiürült éléskamrák miatt az asszonyok csak ezzel az étellel tudták várni a frontról hazatérő katonákat. Így szól a legenda. A Funk egyébként már több évszázada létezik, ám az édesség eredete homályba vész. Egyes történetek szerint az étel Ausztriában született, amikor egy pék halála után a feleségnek kellett átvenni a férj munkáját. Az asszony nem értett a szakmához, és amikor a vásárlók elégedetlenül ostromolták, az ideges nő a falhoz csapott egy adag nyers tésztát. Ez végül a forró olajban kötött ki. Hát így született az első Funk. Szerencsére azóta már professzionálisabban készül az étel. Hazánkban a szalagos és a csöröge fánk ismert, de készíthetünk túrófánkot, csurroszt, eklert, vagy a cukormázasat is. A lényeg, hogy ma együnk fánkot, hiszen ma van a napja.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Szemét.
4: Levittem.
5: Villany.
4: Befizettem.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: A meteorológiai nyár 5. napján mindjárt 5 óra, így aztán búcsúznom kell. Debreceni Ilona vagyok, köszönöm, hogy ma is együtt töltöttünk néhány órát. Holnap majd a szemüvegről, a jójóról és az autós moziról mesélek, természetesen az évfordulók kapcsán. Most viszont térjünk vissza a mai naphoz. Nyárias hangulatban szólnak a kedvencek. Velük kívánok további kellemes kikapcsolódást. Viszont hallásra.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Új korszak kezdődött a magyar-német kapcsolatokban Friedrich Merz német kancellár és Magyar Péter miniszterelnök berlini tárgyalásai után, ahol a német kormányfő megerősítette, hogy Magyarország számít

0: hogy a kabinet látja a helyzetet, és a közeljövőben élni fog a célzott KRESZ módosítási javaslatokkal, mivel a teljes jogszabályi felülvizsgálat egy hosszabb folyamat lesz.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a leges legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor.
3: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
4: A Körös Hírcentrum közlekedési híreit Aracki Zoltántól hallják. Békéscsaba és Telekgerendás között közműépítés miatt félpályás útlezárásra kell készülnünk. Útépítés miatt lehet lassabb a közlekedés Csanádapárca és Kaszapár között. Békéscsabán a Kígyósi úton gázvezetéket építenek, útszükületre kell számítani. Aszfaltoznak Körösladány és Débaványa, valamint Sarkad és az országhatár között félpályás útlezárás közben. Szabadkígyóson pedig az Ókígyósi úton közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Csaba Rádi.

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
3: Reklámot hallottak.

0: break my heart.
1: A tegnapi és a ma kedvencei.
2: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
3: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 5-e péntek van, a mai napon a Fatimék ünneplik névnapjukat. A Fatime a Fatima arab eredetű női név rokon neve, többek között Mohamed próféta legkisebb leányának a neve volt, a név jelentése csecsemőjét elválasztó. Boldog névnapot kívánunk nekik. Hölgyeim és uraim, a folytatásban pedig jönnek a legjobb slágerek. Kellemes pénteket és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.
4: Let 'em march again.

0: Csaba Rádió. Csaba
1: Rádió. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 5-e péntek van, Környezetvédelmi Világnap. 1972. június 5-én nyílt meg Stockholmban Ember és Bioszféra címmel az ENSZ Környezetvédelmi Világkonferenciája. Az emberi környezettel foglalkozó ENSZ konferencia ezt a napot határozatában Nemzetközi Környezetvédelmi Nappá nyilvánította. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legjobb slágerek. Kellemes pénteket és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 5-e péntek van, 68. születésnapját ünnepli a mai napon Szarvas József, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színművész, érdemes és kiváló művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Pályafutása során a legjelentősebb hazai színházakban alkotott, emellett számos ikonikus magyar filmben és televíziós produkcióban nyújtott emlékezetes alakítást. Színészi diplomáját 1982-ben szerezte meg a Színház és Filmművészeti Főiskolán, tagja volt a Víg Színháznak, a Kaposvári Csíki Gergely Színháznak, a Budapesti Kamara Színháznak, majd a Nemzeti Színháztársulatának meghatározó színésze lett. Szerepelt a Patika című sorozatban, a Könyörtelen idők, az Üvegtigris, valamint a Magyar Vándor című alkotásokban is. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: Megmart és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Oh shit, baby.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 5-e péntek van, 55. születésnapját ünnepli a mai napon Mark Wahlberg, amerikai színész. Pályája a hip-hop műfajban indult, mint előadó művész két sikeres albumot jelentetett meg, de nevét nemzetközileg is ismerté a nagyszabású és komoly hasznot húzó Calvin Klein reklámkampány tette. Első filmes szerepét a Penny Marshall rendezte Reneszánsz emberben kapta, számos nyereséges film után Wahlbergnek a Paul Thomas Anderson rendezte Boogie Nights című film hozta meg az áttörést. 1999-ben George Clooney-val játszott együtt a kasszasikernek bizonyult Sivatagi cápákban. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen üdvözöljük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. A folytatásban pedig jönnek a legjobb slágerek. Kellemes pénteket és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrien vagyok. 2026. június 5-e péntek, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Időközi képviselőválasztást tartanak Békés Csaba 7-es választókerületében. Pedagógusokat és intézményvezetőket köszöntöttek Gyulán. Vésztőn mutatkoztak be a Tehetségpaletta program résztvevői. Kuruzslás miatt emeltek vádat egy Békés Csabai kozmetikus ellen. A Békés Csabai Helyi Választási Bizottság Bodúz István önkormányzati képviselő lemondása miatt időközi önkormányzati képviselő választást írt ki a 7-es számú egyéni választókerületben. A voksolást 2026. július 26-án tartják meg. A választás a 26-os, 27-es, 28-as, 29-es és 39-es szavazókörök területén élő választópolgárokat érinti. Az érintett utcák és közterületek között szerepel többek között az Andrássy út egy szakasza, az Aradi Vértanúk liget, a Csaba utca, a Jókai utca, a Kossuth tér, a Szabadság tér, a Széchenyi utca, a Szent István tér, valamint több belvárosi lakóövezet és közterület. A Nemzeti Választási Iroda az érintett választópolgároknak legkésőbb június 5-ig küldi meg az értesítőt, amely tartalmazza a szavazás helyszínét és időpontját. A helyi választási iroda tájékoztatása szerint a szavazóköri beosztás a legutóbbi választás óta nem változott. Jelöltet ajánlani a helyi választási irodától igényelhető ajánlóival lehet június 6-a és 22-e között. A helyi választási iroda ügyfélszolgálata a Békés Csabai Polgármesteri Hivatal földszint 36-os irodájában érhető el a Szent István tér 7 szám alatt. Az érdeklődők a 66-523-810-es vagy a 66-886-620-as telefonszámon kérhetnek további tájékoztatást. A közleményt dr. Bacsa Vendel jegyző, a helyi választási iroda vezetője adta ki. A köznevelési intézmények pedagógusait és vezetőit köszöntötték hétfő délután a Gyulai Vigadóban. A Gyulai Önkormányzat és a Gyulai Tankerületi Központ közös pedagógus nap ünnepségén több elismerést is átadtak. Dr. Görgényi Ernő polgármester beszédében hangsúlyozta, hogy a pedagógus nap nem csupán protokollális esemény, hanem az év egyik fontos alkalma arra, hogy a közösség kifejezze háláját a pedagógusok munkája iránt. Elmondta, hogy bár a világ gyorsan változik és a tanárok egyre összetettebb kihívásokkal szembesülnek, hivatásuk lényege változatlan maradt. Kiemelt, hogy az információk, az internet és a mesterséges intelligencia korában könnyen hozzáférhetők, ugyanakkor az összefüggések megértését, az emberi gondolkodás szerepét és az értékek közvetítését nem tudják helyettesíteni a technológiai eszközök. Hozzátette, hogy a társas kapcsolatok, a tisztelet, az egymásra figyelés és a megfelelő értékrend kialakítása továbbra is a pedagógusok egyik legfontosabb feladata. A polgármester szerint a közösség értékeinek megőrzése és a gyermekek biztonsága csak összefogással valósítható meg. Ebben a pedagógusok biztosítják az intézményeken belül a szeretetteljes és biztonságos légkört, míg az oktatási rendszer ehhez nyújt hátteret. Teleki Szávai Krisztina, a Gyulai Tankerületi Központ igazgatója arról beszélt, hogy minden gyermekhez vezet út, és az élet szépségeinek felfedeztetése jelenti az oktatás egyik legnagyobb értékét. Úgy fogalmazott, hogy a hagyományok, az ismeretek és a bölcsesség átadásának középpontjában mindig a tanítvány áll. Az igazgató kiemelte, hogy a tankerület intézményei az idei tanévben is számos eredményt értek el. A diákok tudásukat és tehetségüket bizonyítva kiválóan szerepeltek iskolai, városi, vármegyei és országos versenyeken, rendezvényeken. Beszédében elismerően szólt a pedagógusok elkötelezett munkájáról és szakmai teljesítményéről is.

0: A Nemzeti Művelődési Intézet idén ismét meghirdette a Tehetségpaletta programot, amely a Kárpát-medencében működő amatőr művészeti közösségek és alkotók szakmai támogatását, valamint az utánpótlás nevelés erősítését szolgálja. A program első Békésvár megyei állomásának Vésztő adott otthont. A kezdeményezés lehetőséget teremt a tehetséges amatőr művészek számára a bemutatkozásra és a fejlődésre, miközben hozzájárul a helyi közösségek erősítéséhez és a kulturális értékek továbbadásához. A szervezők szerint az amatőr művészeti tevékenység fontos szerepet játszik a közösségi élet alakításában, az identitás megőrzésében és a generációk közötti kapcsolatok építésében. A program részeként 2026-ban országszerte, valamint a Kárpát-medence több térségében rendeznek területi bemutatkozásokat, amelyeket egy összművészeti találkozó zár majd. Az eseményeken az alkotók és művészeti közösségek elismert szakemberek és mentorok előtt mutathatják be munkáikat. Az idei évadban két fő kategóriában, az előadó és az alkotó művészet területén összesen 11 művészeti ágban lehetett jelentkezni. A Vésztő és Sinka István Művelődési Központ és Népfőiskola rendezvényén alkotó művészek önálló kiállításokkal mutatkoztak be, emellett előadó művészeti produkciókat is láthatott a közönség. A fellépők táncvers és prózamondás, valamint színjátszás és bábjáték kategóriákban szerepeltek. A Tehetségpaletta programra országosan összesen 1713 jelentkezés érkezett, közülük 1563-an Magyarországról, míg 150-en a határon túlról kapcsolódtak be a kezdeményezésbe. Békés vármegyéből 18 közösség és 35 egyéni alkotó csatlakozott a programhoz. A térségben a legnépszerűbb művészeti ágak a képzőművészet, a film és fotó, a tánc, valamint a vers és prózamondás voltak. Kuruzslás vétsége miatt emelt vádat a Békés Csabai járás ügyészség egy 29 éves Békés Csabai nő ellen, aki a vád szerint megfelelő szakorvosi képesítés nélkül végzett ajakfeltöltéseket. A vádirat szerint a nő 2017-ben szerzett kozmetikus technikusi végzettséget, majd egyéni vállalkozóként dolgozott. 2022. októbere és 2024. novembere között egy Békés Csabai lakásban kialakított kozmetikai szalont működtetett, ahol anyagi ellenszolgáltatásért hialuronsavas ajakfeltöltéseket végzett. A nyomozás adatai alapján a beavatkozások elvégzéséhez sem egészségügyi vagy orvosi végzettséggel, sem működési engedéllyel, sem felelősségbiztosítással nem rendelkezett. Magyarországon az ilyen típusú esztétikai kezelések, köztük az ajakfeltöltés, a ráncfeltöltés, a botox és a bioszálas kontúrterápia kizárólag megfelelő szakorvosi képesítéssel végezhetők. A vádirat szerint a nő a beavatkozásokhoz használt anyagokat egy cég közösségi adószámának jogosulatlan felhasználásával rendelte meg Lengyelországból és Hollandiából. Tevékenységét közösségi oldalakon hirdette. A Békés vármegyei kormányhivatal szakemberei egy közérdekű bejelentést követően próbavásárlást végeztek, majd 2024. november 5-én hatósági ellenőrzést tartottak. A hatóság 500 ezer forintos egészségügyi bírságot szabott ki, kötelezte a jogszabályok betartására, valamint feljelentést tett a Békés Csabai rendőrkapitányságon. A nyomozás során megállapították, hogy az egyik vendég 70 ezer forintot fizetett egy hialuronsavas ajakdúsításért. Az ügyészség szerint a nő ezzel az összeggel jogtalan vagyoni előnyhöz jutott. A Békés Csabai járás ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta a büntetlen előilletű nővel szemben. Emellett azt is kezdeményezte, hogy a bíróság 70 ezer forint értékben vagyonelkobzást rendeljen el. A Karib térségéből érkeztek diákok a Békés Csabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumba az Erasmus program keretében. A fiatalok több napot töltenek a városban, miközben megismerkednek a helyi oktatással és Békés Csaba nevezetességeivel. A partneriskolai kapcsolat részeként a vendégek délelőtt tanórákon vesznek részt, délutánonként pedig különböző programokon. Hétfőn az iskola fogadta őket, majd városnézésen vettek részt és ellátogattak a városházára is, ahol Varga Tamás alpolgármester mutatta be számukra a dísztermet. Önök a Békés Csabai krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Békés Csabai krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Csaba Rádió.

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 5-e péntek van, 143 évvel ezelőtt indult el Párizsból az első Orient Express Konstantinápoly felé. Az első Orient Express 1883. június 5-én indult el Párizsból, de a teljes Konstantinápolyig tartó hivatalos avató útjára 1883. október 4-én indult el a keleti pályaudvarról. A vasúthálózat hiányosságai miatt az utasok az első években még nem utazhatták végig az egész távot közvetlen vonattal, a bulgáriai Várna kikötőjétől Konstantinápolyig az utat egy menetrend szerinti osztrák luxus gőzhajóval kellett megtenni, a teljes 3186 kilométeres távolságot a szerelvény 83 óra és 30 perc alatt tette meg, amelyből 15 órát tett ki a tengeri hajózás. Csak évekkel később 1889. június 1-én nyílt meg a teljesen végigvonatozható közvetlen sínpálya Párizs és Konstantinápoly között. Nos, hölgyeim és uraim, megyünk és tovább érkeznek a legjobb slágerek. Kellemes pénteket és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: Ez a Csaba.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra. Hoppá!

0: kedvencei.
1: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Remélem sokaknak elindult már a hétvége, mi is hozzátesszük a magunkét, azaz a legjobb dalokat és a sok-sok színes, érdekes hírt. Hello, éhász, Alai Balázs vagyok, ma is hozom a következő órákban ezeket, a legjobb hangulatot is ígérhetem, úgyhogy mindenképpen érdemes a Csaba Rádiót választani.

0: A tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Steven Spielberg vezeti a Forbes legfrissebb művész milliárdos listáját. A legendás filmrendező vagyona a becslések szerint eléri a 7,1 milliárd dollárt. Őt George Lucas követi több mint 5 milliárddal. A rangsorban még olyan ismert nevek szerepelnek, mint például Oprah, Jay-Z, Beyoncé vagy Bruce Springsteen. A zenei világ egyik legnagyobb sikertörténete mindenképpen Taylor Swift-é, az énekesnő vagyona is meghaladja már a 2 milliárd dollárt, ebben hatalmas szerepe van, persze a rekordokat döntő új turnéjának is, de a saját zenei katalógusának meg pláne. A Forbes szerint ő az első olyan zenész, aki főként saját dalaiból és koncertjeiből lett dollármilliárdos. És ha már Taylor Swift... Már is ő következik, tavalyi megaslágere a Fight of a Philia szól, már is.

0: tegnapi és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Érdemes lesz újra erőkeríteni a fényvédő krémeket, a naptejeket. Már ma is szükség volt rá, és bár holnap lesz némi visszaesés, egy-két fokkal alacsonyabbak lesznek a maximumok, mint ma, és pláne, mint vasárnap. Egy-egy zápor vagy zivatar is kipattahat szombaton, de aztán a hét utolsó napjára fel kell készülnünk, szinte zavartalan napsütésben lesz részünk, és bizony kánikulában 30-31 fokot ígérnek a meteorológusok vasárnapra.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: ez a Csaba.
1: Hello ismét, Éhász Alai Balázs vagyok, remélem, hogy együtt töltjük a folytatást is a mai estéből, éjszakából. Hozok jó kis dalokat, újdonságokat, régi nagy kedvenceket és nagyon érdekes híreket. Tartsatok velem, jó rádiózást mindenkinek a 88.9-el!

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Új albummal tér vissza, két év szünet után a Foo Fighters. Érkezik a banda 12. stúdió lemeze. Egy vadonatúj, energikus, minden eddiginél dinamikusabb korongot ígérnek. Lesz benne akusztikus és elektromos gitár, vadonatúj, lendületes grúvokat ad majd az új dobos, Dave Grohl szerint pedig a legfrissebb beharangozó a Your Favorite Toy című nóta megadja az egész album hangulatát. Ezt hallgatjuk meg most mi is.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Korhű receptek, finomságok, történelmi ízek lesznek a középpontban idén a múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat kiemelt helyszíne Sopron, a fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. Persze, országszerte történik majd valami, rengeteg helyszínen várják ezzel az eseménysorozattal az érdeklődőket, különleges gasztrokulturális élmények pedig szinte mindenütt lesznek. Békés Csabán a Munkácsi Emlékház és a múzeum egyaránt kínál érdekes és izgalmas programokat. Előbbi például az Alföldi Kopók csapatának segítségével igazán izgalmas airsoft bemutatót, de lesz játékudvar, miniműterem és különleges vezetett előadások. A Munkácsi Mihály Múzeumban pedig kézműveskedés, ügyességi játékok, műtárgykereső, a Körösírt Centrum és a Munkácsi Mihály Múzeum közös dínos nyereményjátékának díjkiosztója, valamint az állandó és az időszaki kiállítások érdekes és különleges tárlatvezetései, amik várnak minket június 20-án.

Ha már ilyen sok időt együtt töltöttük, akkor tegyétek ezt a hajlára is, azaz maradjatok a Csaba Rádióval. Én hozom a legjobb dalokat, ahogy ezt már megszokhattátok. A folytatásban is, úgyhogy jó ejtőzést kívánok nektek ma estére, még a hátralévő időnkre, a közös együtt töltött időszakra. Hozom tehát a legjobbakat, erre számíthattok. Hászalai Balázs vagyok, jó rádiózást!

0: Ez a Csaba.
1: Hamarosan 15 éves lesz a Blaha Louisiana. Tőlük hozok most egy vadonatúj felvételt. Az ország egyik legizgalmasabb zenekarának legújabb dalát a frontember Soblocher Barbie jegyzi szerzőként. A sűrű végtelen éppen azt ragadja meg, amiért amúgy is szeretik a legtöbben a Blaha popot. A mindenki számára ismerős érzéseket közvetítő dal tökéletes aláfestése lehet bármilyen utazásnak. Legyen az akár egy nyári tengerpart felé vezető autópályás út, vagy a jól ismert balatoni utcák, esetleg éppen csak a gondolataink strádája sűrű végtelen. Ez a Blaha Louisianától az újdonság.

0: rádiós slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

Martin Garrix a 30. születésnapjára időzítette azt a dalt, amit már 10 éve készítenek Ed Sheeran-nel közösen. Ez a Rape It Eats, amely meg is jelent hivatalosan. A kislemez egy évtizedre nyúló történet végére tesz tehát pontot. A dal rendszeresen felbukkant ugyan a holland producer élő műsoraiban, a rajongók azonban eddig hiába követelték a megjelenést. Idén aztán évelején új lendületet kapott a sztori. Előkerültek felvételek Garrixről és Ed Sheeranről New Yorkban, majd áprilisban egy Insta Live keretében be is mutatták a végleges változat részleteit. Most pedig itt a dal, amit én is megmutatok.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.
3: Nem csak ma, hanem holnap este is a kedvenceitek szólnak, úgyhogy én várlak benneteket. A szokott időben szombaton, amikor ráadásul egy picivel többet is tölthetünk majd együtt egy jó órával. Úgyhogy remélem találkozunk. Addig is töltsétek kellemesen a hétvégét. Éjszakára pedig jó pihenés nektek. Ászalai Balázst hallottátok. Köszi, hogy itt voltatok.

árván. 100 darabra törve szerte szét egy körötted rajzolt éjszínű pályán. A szív is csak egy műszer és téved, hogy ő maga navigál, de gravitál csak.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Új időközi választás a Békés Csabai 7-es körzetben. Biológiai szúnyoggyérítés kezdődik a megyei holtágaknál. Tehetségpaletta elindult a program Békésvár megyében is. Karibi diákok érkeztek a belvárba az Erasmus program részeként. Már is mondom a részleteket. A Békés Csaba helyi választási bizottság döntése alapján időközi önkormányzati képviselő választást tartanak 2026. július 26-án a város 7-es számú egyéni választókerületében, miután Budóczi István képviselő lemondott. A választás a 26, 27, 28, 29 és 39-es szavazókör területét érinti. A körzethez tartozó utcák és címek között szerepel többek között az Andrássy út érintett szakasza, a Bánszky utca, a Csaba utca, a Jókai utca, a Kazinci utca és lakótelep, a Kinizsi utca, a Kossuth tér, a Munkácsi tér, a Szent István tér, valamint számos további utca is köz. A Nemzeti Választási Iroda az érintett választópolgároknak június 5-ig postázza az értesítőt, amely tartalmazza a szavazás pontos helyét és idejét. A szavazókörű beosztás a legutóbbi választás óta nem változott. Jelöltek ajánlása 2026. június 6-a és 22-e között lehetséges a helyi választási irodától igényelhető ajánlóíveken. Az iroda ügyfélszolgálata a polgármesteri hivatalban érhető el, a Szent István Tér 7 földszint 36-ban, vagy telefonszámon is lehet segítséget kérni a 66-os körzet 523-810-es számon. A tájékoztatást a helyi választási iroda vezetője dr. Bacsa Vendel adta. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a jövő héten biológiai szúnyogírtást végeznek a Békésvár megyében található holtágoknál. A hivatal közölte, hogy az idei meleg, száraz időjárás miatt eddig nem alakult ki jelentős szúnyogártalom. Bár az elmúlt hetek záporai helyenként kedvező élőhelyeket hoztak létre a lárváknak, a csípőszúnyogok csak elszórtan jelentek meg. A katasztrófa védelem beszámolója szerint az elmúlt hetekben a nagyobb tenyészőhelyeken már zajlott a biológiai lárvagyérítés, de a szokásosnál kisebb területeken volt erre szükség. A folyók holtágainál és az állandó vizek növényzettel borított szegélyein légi és földi technológiával jutották a vízbe azt a biológiai készítményt, amely kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el. A következő napokban mintegy 150 hektárnyi vízfelületet kezelnek majd Békésvár megyében, a készítményt repülőgépről jutatják a holtágakba, áll a közleményben. A Nemzeti Művelődési Intézet idén is meghirdette a Tehetségpaletta programot, amelynek célja a Kárpát-medencében működő amatőr művészeti közösségek és alkotók szakmai támogatása, valamint az utánpótlás nevelés ösztönzése. A program első Békésvár megyei állomását Vésztőn tartották. A kezdeményezés lehetőséget ad a tehetséges amatőr művészeknek a bemutatkozásra és fejlődésre, miközben erősíti a helyi közösségeket és segíti a kulturális értékek továbbadását. A szervezők kiemelték, hogy az amatőr művészeti tevékenység fontos szerepet játszik a közösségi élet formálásában, az identitás erősítésében és a generációk közötti kapcsolatok építésében. A program részeként 2026-ban országszerte is a Kárpát-medence több térségében tartanak területi bemutatkozásokat, amelyeket egy összművészeti találkozó zár majd. Ezeken az eseményeken az amatőr alkotók és közösségek elismert szakemberek és mentorok előtt mutathatják be munkáikat. A Tehetség Paletta idei évadában két fő kategóriában, előadó művészet és alkotó művészet, összesen 11 művészeti ágban érkeztek jelentkezések. A Vésztői Sinka István Művelődési Központ és Népfőiskola adott otthont az első bemutatkozásnak, ahol önálló kiállítások és előadó művészeti produkciók is helyet kaptak. A közönség tánc, vers és prózamondó előadásokat, valamint színjátszó és bábjáték produkciókat láthatott. A programra 1713 jelentkezés érkezett, ebből 1563 hazai, 150 pedig határon túli alkotótól. Békésvár megyéből 18 közösség és 35 egyéni alkotó csatlakozott. A térség legnépszerűbb kategóriái a képzőművészet, a film és fotó, a tánc, valamint a vers és prózamondás voltak.

0: A Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium évelején még a Karib térségben járt, több diák és pedagógus utazott a Franciaországhoz tartozó Martinique-szigetre, ahol megismerkedtek az ottani oktatással és a környék látnivalóival. Most pedig a program folytatásaként az ottani fiatalok érkeztek Békéscsabára, akik több napot töltenek a városban és környékén. A Belvár főigazgatója dr. Malatyinszky Anita elmondta, hogy a vendég diákok délelőtt tanórákon vesznek részt, délután pedig különböző programokat szerveznek számukra. A hétfői nap különösen tartalmas volt, délelőtt az intézményben ünnepélyes fogadással köszöntötték őket, délután pedig megismerkedtek Békéscsaba értékeikvel. A Városháza dísztermét Varga Tamás alpolgármester mutatta be a csoportnak, akik így a helyi kulturális és történelmi örökségbe is betekintést nyerhettek. A legendássá vált Sanyi Kakas szobrának támogatói továbbra sem adják fel, demonstrációt szerveznek azért, hogy az emlékmű a város szívében a Munkácsi téren kapjon helyet, ne pedig a piacon. A szervezők közölték, hogy a rendőrség engedélyezte a megmozdulást. Sanyi Kakas története az elmúlt években vált fogalommá Békéscsabán. A különleges sorsú állat sok helyi lakost megérintett, és sokan úgy vélik, hogy a város egyik sajátos jelképe lett. Ezért merült fel a szobor állítás ötlete, ám a helyszín kijelölése komoly vitákat váltott ki. A támogatók szerint Sanyi helye a Munkácsi téren van, hiszen ott vált ismerté és kedvelté, ott teremtett közösséget. Úgy fogalmaztak, hogy méltatlan lenne a szobrot kevésbé frekventált helyre száműzni. Petíciót is benyújtottak, amelyben hangsúlyozták, hogy a tér elég nagy ahhoz, hogy a szobor ne zavarja a mártír emlékmű látványát. A városvezetés azonban elutasította a kezdeményezést. Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy szerinte jó döntés született, amikor a piacot jelölték ki helyszínként, hiszen ott naponta több ezren fordulnak meg. Tisztában van vele, hogy sokan a Munkácsi térre szeretnék a szobrot, de a városképi és szakmai szempontokat is figyelembe kellett venni. Azt is jelezte, hogy ha az új körülmény merül fel, például tartósabb anyagból készülne az alkotás, akkor ismét napirendre kerülhet az ügy. A demonstráció szervezői arra kérik a békéscsabaiakat, hogy minél többen vegyenek részt a békés kultúrát megmozduláson, amelynek célja az ügy támogatása. Önkéntest is várnak, akik kitűzővel segítenék a rendfenntartást. A szervezők nevében Kormányos Lajos úgy fogalmazott, amit megtettek, most a város lakóin a sor, hogy megmutassák, mennyire fontos számukra a szobor helye, és az ügyre Isten áldását is kérte. Korábban már beszámoltunk arról, hogy nyugdíjba vonul a népszerű békéscsabai háziorvos dr. Róka Miklós, és felmerült az is, hogy kiveszi át a körzetét. Most döntés született a rendelő átalakításáról is. Dr. Róka Miklós korábban bejelentette, hogy június 1-ével nyugdíjba vonul, praxisát pedig dr. Krisztóf Ágnes neurológus, infektológus szakorvosnak adja át. A felek ezzel kapcsolatban már előszerződést is kötöttek, amely június 1-én lépett hatályba. Szarvas Péter polgármester sajtótájékoztatón közölte, hogy a kettes számú körzetben az önkormányzat feladata az infrastruktúra biztosítása. Az új háziorvos számára egy 130 négyzetméteres rendelőt alakítanak ki a Mokri utcában. Az illetékes bizottság a napokban döntött az ingatlan átalakításáról. A beszerzési eljárás lezárult, kiválasztották a kivitelezőt is. A munkát egy békéscsabai cég végezheti el 12 millió forintos ajánlattal, a határidőt pedig június 30-ában állapították meg.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körös Hírcentrum közéleti műsora.
1: A nyár folyamán idén is népszerűek voltak a kerékpáros vándortáborok, melyek során diákok és kísérőik ismerhették meg Békés Csaba és környéke nevezetességeit. A túrák folytatódnak, de csak egy-egy napos osztálykirándulások formájában. A programról Opauszki Zoltán, a Békés Csabai Turisztikai Egyesület elnöke számolt be.
2: Ugye most nyilván elkezdődik a tényleg az őszi rosszabb idős időszak. Gyanítom, hogy ilyenkor már újabb túrákat nem fogtok szervezni, de ha jól emlékszem, akkor még a tanév folyamán is volt azért egy-egy nap, talán ezeket osztálykirándulásoknak lehet leginkább nevezni. Ilyenben gondolkodtok-e az idei tanévre is? Várható-e, keressék-e majd a csoportok?
3: Igen, mindenképpen érdemes két dolgot is szóvá ejteni e tekintetben. Az egyik valóban, én már harmadik éve hirdettünk meg a szorgalmi időszakban bringás osztálykirándulások lehetőségét ugyancsak a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséggel együttműködésben. Ezekre való jelentkezésre mód nyílott, és mód fog nyílni az idei évet illetően, és mind az őszi, mind a tavaszi szünetek időszakában, tehát abszolút van mód bringás osztálykirándulásokat szervezni. Ezek ugye nem hétnaposak, ezek csak egynapos osztálykirándulások, de itt is biztosítani tudjuk az érdeklődők számára a bringákat, az ehhez kapcsolódó szükséges eszközöket, sisakokat, táskákat, illetve egy profi túrakísérőt tudunk minden ilyen osztálykirándulás mellé biztosítani, hiszen éppen a bringás vándortáborok szervezési tapasztalata okán kialakult egy olyan nagyszerű csapat már a környezetünkben, akik tényleg nagyon magas színvonalon űzik ezt a szakmát, tehát abszolút felkészültek nem csak a bringázás kérdéseiben, hanem a térség turisztikai attrakciónak az ismertetésében is. Illetve amit érdemes még fölemlítenünk a turisztikai életünk vonatkozásában, az idejében is számos alkalommal került megszervezésre városismereti séta, alapvetően lehet mondani, hogy a Békés Csabai önkormányzata, a Békés Csabai Turisztika Egyesület és a Munkácsi negyedben található kulturális intézményeinknek az együttműködésének köszönhetően egyre népszerűbbek ezek a városismereti séták. Ez részben turisztikai aspektusú, másrészt pedig a lokál patriotizmusunkat, a városunkhoz való kötődés segítő programok. De népszerűek a kerékpár túrák, a Venkém kerékpár túrák, amelyből ugyancsak több alkalommal hirdettünk meg is tudtunk megszervezni programokat, de az idejében volt két alkalommal is lehetőség arra, a Mukácsi Mihály Múzeum egyik kiváló munkatársa a Forrai Mártának a szervezésében vehettünk részt egy olyan bringatúrán, amely a Venkén kerékpár úton valósult meg, ám de az esemény fókuszában a csabai téglaiparnak a története, a jemeni bányatavaknak a története, a élete, a élővilágának a megismerése, a horgászat, a halakkal és a madarakkal való ismerkedés lehetősége lett felkínálva. Itt kiváló partner volt a Körösvidéki Horgász Szövetség, Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének a vezetése, Nemes Attila vezetésével. Tehát azt láttuk, hogy itt is nagyon-nagyon erőteljes érdeklődés volt, nagyon izgalmas dolgokat tudhattak meg a részvevők. Tehát azt látom, hogy évről évre egyre több olyan esemény formálódik, amely alapvetően mondhatjuk, hogy a bringázást tartja a fókuszban, de ennél sokkal több, és kulturálisan, történetileg tudunk olyanokat kínálni az érdeklődőknek, ami ebből fakadóan erősödő érdeklődést tud generálni ezen eseményekhez.

0: Beszéljük szerintem mindenképpen magáról a kulturális turizmusról is, hiszen a Munkácsi-negyed létrejöttével ez is egy fogalom lett itt Békés Csabán, de akár szerintem lassan besorolhatjuk ide a Békés-megyei Népművészeti Egyesületet, mert ők is sokat tesznek ezért. Hogyan látod ezt a szegmensét a turizmusnak a városban? Mekkora embertömeget mozgat meg talán ez a része?
1: Talán nem is az embertömeg a legizgalmasabb ebben a tekintetben, hiszen a kultúra az nem a tömegturizmusnak a mágnes eszköze, ha szabad így fogalmazni. De mindenképpen azért, hogy nagyon fontos elem az, hogy Békés Csaba azzal, hogy a magyar kormány támogatásának köszönhetően, hogy a Modern Városok program keretében a Munkácsi-negyed projektet meg tudta valósítani, az rendkívül sokat adott hozzá ahhoz, hogy a városunk mennyire élhető, mennyire vonzó, mit tudunk kínálni kulturálisan. Alapvetően ugye a csabaiaknak, a térségben élőknek, de nyilván a turisztikai aspektusa is egyre erőteljesebb ennek. És most nem akarom elsorolni azt, hogy mi valósult meg a Munkácsi-negyed projekt keretében, de mindenképpen egy pici kitérőt érdemes tennünk arra vonatkozóan, hogy minek milyen hatása tud lenni. Egyrészt nagyon örülünk annak, hogy némi döcögést követően mégiscsak sikerült az utolsó ilyen építőipari jellegű beavatkozással befejeznünk a projektnek a megvalósítását. Miről beszélek? Ugye láthatják a csabaiak, hogy a Munkácsi-Mihály Múzeum homlokzatának a felújítása megtörtént, befejeződött. Még ebben a hónapban a múzeumnak és környezetének átadása is meg fog történni, ugye a Szent Mihály naphoz kötődő esemény sorozatunkhoz kapcsolva. Tehát ez is ugye a városkép szempontjából egy meghatározó tényező. De azt gondolom, hogy az is, hogy a belvárosi hidak teljes mértékben megújulhattak az elmúlt években, ezek városképi szempontból is nagyon fontosak, de látjuk, hogy tulajdonképpen új kulturális események helyszíneként is meg tudnak mutatkozni, hiszen a Deák utcai Réti Pál híd, az imári hídi koncertek helyszínévé is vált. Tehát ezek mind hoznak magukkal új lehetőségeket. Tehát azt gondolom, hogy ezt így összességében kell értelmeznünk, és hát természetesen fontos, hogy a Munkácsi-negyed intézményei azok milyen mértékben töltik meg tartalommal a negyednek a fizikai terét. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos értékévé tudott válni Békés Csabának, és ez mindenképpen egy vonzerő. Mind a városban, a térségben élők, mind az ide látogató turisták számára egyaránt. Hát egy dolgot említsünk még föl, ugye a szeptember utolsó hétvégéjén kerül megrendezésre a Munkácsi Fest, amelynek keretében a Munkácsi-negyedben működő intézmények nagyon izgalmas programokkal fogják várni a látogatókat, a résztvevőket. Ez is most már ugye többéről visszamenőleg kerül megrendezésre. És amennyiben az időjárás is kegyébe fogadja az eseményt és a szervezőket, akkor ezen a hétvégén immár mondhatjuk, hogy ugyancsak szokásos módon megszervezzük azt a vízi lámpionos felvonulást az Élővíz csatornán, amely egy nagyon-nagyon egyedi, izgalmas és attraktív eseményt kínál, és terveink szerint ugye fontos, hogy a Békési Kajakkenu Klub nagyon fontos partnerünk ebben a programban, de fel fogjuk kínálni a lehetőségét annak is, hogy bárki, aki kíváncsi és érdeklődőként szeretne a vizen bekapcsolódni ebbe a programba, erre is mód lesz. Ez az indított intézményeknek a webes felületén meghirdetése kerül rövidesen.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy ismét itt voltál velünk, hogy beszélgethettünk a városi turizmusról, és nagyon jó munkát kívánunk nekünk
1: az elkövetkező
0: hónapokra.
1: Nagyon köszönöm, hogy tudtunk szót ejteni a nyári eseményeinkről. Köszönöm szépen, hogy itt láttam.

0: Békés Csabán a Munkácsi Fest program sorozat keretében került sor a Gazdiváru elnevezésű köztéri szobor felavatására. Az Andrássy út és a Munkácsi utca kereszteződésénél elhelyezett alkotás egy kutyát a hűség mintaképét ábrázolja. A szobor létrejöttének hátteréről Szarvas Péter Békés Csaba polgármestere számolt be. Elmondása szerint dr. Lévai Sándor és családja kezdeményezésére jött létre a mű. Ők keresték meg az önkormányzatot azzal a szándékkal, hogy önzetlen felajánlásként egy műalkotással gazdagítsák a várost. A kérés elfogadása után született meg a terv, melynek eredménye ez a kutyát megformáló köztéri alkotás lett.
1: Tisztelettel köszöntöm rendezvényünkön Szarvas Péter polgármester urat.
2: Jó napot kívánok!
1: Varga Tamás alpolgármester urat, dr. Lévai Sándor nyugalmazott főállatorvos urat, és fiát dr. Lévai Zsolt ügyvéd urat. Köszöntöm Széri Varga Géza szobrászművész urat, a megjelent önkormányzati képviselőket, családtagokat, barátokat, érdeklődőket. Felkérem Szarvas Péter polgármester urat, mondja el köszöntő gondolatait.
2: Kedves Lévai család, Széri Varga művész úr, tisztelt hölgyeim és uraim! A mostani hangos, nyugtalan, sokszor zűrzavaros világban nem túl sokszor fordul elő velünk, hogy az önzetlenségről tanúbizonyságot tesz valaki, egy egész család. Pedig azt gondolom, hogy erre az alapvetően jó, kedves emberi tulajdonságra egyre nagyobb szükség van. A Lévai család, dr. Lévai Sándor néhány hónappal ezelőtt azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy szeretne adományként, önzetlenül a város számára egy olyan műalkotást létrehozatni és adományozni, amely a Gazdiváró címet viselő és kutyát megformázó szobor képében történt meg. Az önkormányzat jól kedvesen fogadta a megkeresést, és minden olyan szabályos előkészületi lépést megtettünk, ami lehetővé tette, hogy ma ezen az ünnepi eseményen, ünnepi pillanatokban együtt itt legyünk. Igen, és a mai nap nem is csak az önzetlenségről szól, hiszen szól a művészetről is, hiszen Széri Varga Géza úr formázta meg a szobrot, és ugye művész úrnak számtalan köztéri alkotását láthatjuk ma Békés Csabán. A Báb Színház előtti téren, vagy éppen nem régen a Balassi Művészetek Házánál a domborművedet is nemrég avattuk Bor Miklós emlékére. És szól egy kicsit a lokálpatriotizmusról szól, és arról is szól, hogy a békés csabaiak szeretik azt, hogy a környezetükben műalkotások legyenek, a kultúra, a művészet kikerüljön a köztereinkre. Fontosnak tartjuk ezt, és ha itt jól körbenéznek, pár száz méteres körzetben megtalálhatják annak jeleit, hogy a városvezetés képviselőtársaimmal együtt sokat gondol arra, hogy szépítsük városunkat. És most ebben a folyamatban találtunk egy önzetlen családot, dr. Lévai Sándor családtagjai személyében, akik valóban a forrás biztosították ahhoz, hogy a mai ünnepi eseményen együtt itt legyünk.
3: Önök a Körös Hét Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották. Csaba Rádió.
4: 88.9 Csaba Rádió.

0: we could dance all night.
1: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

nem küzdesz, mekkora butaság volt elhinni. Hogyha féltékenyé tudlak tenni, akkor még jobban fogsz szeretni. Erre itt van most ez a cetli, mert te azt hitted, nem érzek semmit.

0: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
1: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

van szomorú szándékot, szenvedés. Vakon nem látod, hogy a jó jöhet szembe. Még hát hagytál, amit megszoktál. Hello, szia, váratlan, az életedről szóló film, amit forgatok, vágatlan. Szabadság, egyenlőség, testvériség, jelszó. Az egyéniség számít, nem a nemzetiség. Ez jó. Dobd el, ami láncra ver, vagy érzed, hogy az síralom. Önmagadtól döntsd, ne menekülj a másikba, ez tilalom. A te világod annyi, mint

0: nem számít ki mit érve. Ha senki nem ítél el, hogy mikor ki mit érve. Csak ennyi a feltételem, te menjél a kivétel.
1: Sosem voltam elég bátor utat engedni a szavaknak. Ha testemre láncol, hogyan születhettem szabadnak. Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani. Egekbe repít egyszer

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.